0: élő mixben. Csak neked. Csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a

A hangodat nem hallom már. Régen meghalt az a tűztoló nyár. Gyöngyszemed nem néz már rám. És nem jön az álom, hogy elhozzon hozzám.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
2: A Bitangyó Rádió.

80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden héten Pittel.

0: Pitangyú Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb
1: zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: A 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogy a szab Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrésszel megsebzett bronztérdű repet sarkú bűnös szájú rintafokú csempe szobában fellevetetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld el, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványa tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

Urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Pitangó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel. Psillel. Psillel. Psillel.

0: Itt a Café, a Pitangió Rádióval. Csak így edzek meg. Don't Wolf Attilával.
1: Yes! Open, come on! Hey, Martinez, you ready, girl?
2: Come on, let's do this, gangster.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

0: Ami Amerika!
1: Figyelem! Figyelem!
2: Az Animal Cannibals megérkezett.
3: Richie P. vagyok.
2: Én pedig Kuka MC.
3: Mi ketten az Animal Cannibals.
2: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
4: Sziasztok, Vekonz vagyok.
5: When I need you there, by my side.
6: Hello, this is DJ Antoine.
7: What happened last night? I don't know.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hűsombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Ha segítségedre van szükség,
1: van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: blah blah blah blah blah blah blah.
1: Amíg mások csak beszélnek,
2: beszélnek, beszélnek,
3: addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
4: Vitamin Rádió. A legjobb zenéket.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Mutangyó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás.

0: Élő vízben. Csak neked. Csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülye zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Italjó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások tekintetében olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.
9: I've been married long time ago.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.
2: Kész. A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött nem. Zóna.

0: Szabb Balaton bevényben napvilágot látott csikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárcsősz kunyhóban elrejtett ikejpáncélt hordó fafokú részbűrészszel megsebzett bronz térdű repecsalkú büdös szájú rittafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rablómali néni.
1: Ajajaj, muchacho!

Radio, Radio, Radio.

0: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész!
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülye zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész!
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

Hello, bello, kedves bitangyó rádió hallgatók, szóljatok a maminak, a papinak, a gyerkőcöknek, a haveroknak, a barátoknak, és akik ugye, hát nem sokára elmegy a hangom már megint, hát nem hiszem el, ugye, indul a lazulási, várok mindenki sok szeretettel, van nekünk egy falunk, bitang, kötőjel jó, kötőjel rádió.com, várlak benneteket, kedves hallgatók. Ma lazulunk 1000-rel, hanem 1500-al, úgyhogy elindul a műsor, bizony.

0: urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Pitangó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel. Psillel. Psillel.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hey-ho, hallihó, kellemes délután kívánok minden kedves Bitangyó Rádió hallgatónak. Ez itt a... Mi is, ugye? Hát a lazulás, lazulási van ezerrel. 18 óráig vagyok veletek, és én még mindig Szél vagyok. A mai névnaposok Kálmán és Ede, nektek boldog névnapot kívánok. Másodlagos mai névnapok is vannak. Edvarda, Jákó, Rémusz, Edgár, Edvárd, Faustus, Reginald, Romulus, Fatima, Jákus, Jákob, Jakab, Teofil, mindenkinek boldog névnapot, és aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday to you, azaz boldog születésnapot kívánok. Hát elérkeztünk a mai napra is, üdvözöllek nagy puszi, kedves Pinocchio, Bubu, 81, Kata, Bobby és R2D2 itt a Bitangyó Rádió chatfalán, ami úgy szól, hogy Bithang, kötőjel jó, kötőjel rádió.com, ide várok mindenkit sok szeretettel, üdvözlöm a heavenface.com lakóit is, ahol jelenleg 42-en vannak, itt van Rae, Vadrózsa, Julcsi, Varázsszerúza, Amina 00, Ashley a Blondi, Ford, Jocó, Jove, Lady és Mr. Dop, Peti 78, Ford, Picur, és akit kihagytam, annak is hello, bello, kellemes zenehallgatást kívánok mindannyiótoknak, és üdvözlöm a Facebook lakókat, a külső hallgatókat, és a kedves kollégáimat is. A mai napon, ugye kérem szépen, keddi nap van, remélem mindenki azért kivette a részét a mai napból, akár munkával tölti, ugye? Hát nektek nagy kitartást kívánok mindannyiótoknak, aki elment dolgozni, vagy éppen jön haza, vagy aki éppen most indul a munkahelyre, és aki éppen dolgozik, ugye? Hát nagy kitartást kívánok nektek mindannyiótoknak. Induljon a buli, mit szóltok hozzá? Jön, érkezik Lady Gaga, és Docelli, Runway, ez egy legújabb zene, aztán Malfa, So Long. Ez itt a Bitangyó Rádió.
2: No matter what, no matter what,

Zsuzsinak is nagy puszi. Varázs Cserka üdvözöllek, nagy puszi neked is.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hejó, halihó, hello, bellók, hát kérem szépen, egyre többen leszünk, ahogy telik az idő. Mindenki, hát a fiúk a bányába dolgoznak éppen a lányokkal együtt, na de hát én nem leszek ezért szomorú, majd érkeznek a többiek, az emberkék, a hallgatók, ugye, apropó hallgatás, ha, aki hallgat, az se lehet rossz ember. Minden esetre, ugye, 18 óráig hallhattok engem is, aztán 18 órától 20 óráig érkezik a Roni és a Zenei Káosz című műsora, úgyhogy majd tartsatok vele, és 20 órától 22 óráig érkezik Kézi és a Music Party, úgyhogy utánam érkeznek szokás szerint a fiúk, bizony, amit hoztam, hát csapjunk a lecsóba, mit szóltok hozzá, egy kis Delirium Innocent DJ Tiesto remixben, aztán Maroon 5 és Christina Aguilera, Movies Like Jagger, figyelj, fülej!

Úgy látom. Úgy látom, némely embereknek most lett vége a melódia, ugye, és jönnek föl a csetre. Gyertek, várok mindenkit sok szeretettel.

Fabian Wrath. Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Party-ban. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Vitamin.

0: Music Party minden héten itt a Bitangyó Rádióban. A házigazda Casey.
1: I see you watching.
2: Egy kis Leonidas, a dal címe Loca.

Hey-ho, hallé-ho, hát sikerült lefagyni a programnak, már nagyon rég fagytam, hát itt volt az ideje, én azt gondolom, bizony. Hát aztán megtudtam, kedves szürke kisegé nagyon szereti a tejszínhabot, és azt írja, hogy azt írta nekem, hogy megköt az a tejszínhab

čo ti len svojom podkávali. A tvíde, éppen kávézok, és hát remélem ti is, hiszen mondtam az előbb nemrég, hogy mindenkit meghívok egy virtuális kávézásra. És hát aki tejszínhabbal szereti, az rossz ember nem lehet, ugye? Na de hát ide-oda az a 9 hónap ugyan már szürke kisegér, te minden lukba beleférsz. Na de, kérem szépen, a napokban, hát pár hete, talán így mondom, érkezett egy új felállás, méghozzá Keszti és Olai Bolya. Hát tőlük hoztam azt a bizonyos dalt, és jött a doktor címmel. Fogadjátok sok szeretettel. Aztán érkezik Bingo Players, Disco Electric. Figyelj!

Bingo Players. Egy jó kis teresz mix, Disco Electric, DJ Starop és DJ Oleg Petrov mixe. Figyelj, fülej!

Nadia Lucrezia meg! Borka, hello, bello!

Remélem, jó a buli. Hát figyelj, Füle, érkezik ATB, Don't Stop, Szárdikán 2026-os remixben, Deep Progressive Reworkban. Jó lesz itt, de...

bizony megérkezett. Kedves Roni is, a következő két óra műsorvezetője. Roni jön majd a zenei káosszal. 18 órától 20 óráig, aztán Kézi is érkezik. 20 órától 22 óráig.

0: identity. I can be whoever I want to be. Created.
1: Hamarosan érkezik egy Queen feldolgozás. Another on beat. Seduced Bambi remixben. Érdekes lesz, érdekesen fog szólni.

0: Sztori zabasított. Mondtam az uramnak, a Kálmánnak, hogy gáz van, babám. Sehogyan se akar jó idő lenni, azt használni kell a gáztot a fűtéshez, főzéshez, hát az még már hó végén ilyen drága, ugye? A jó hír, hogy nem is kell használni, mert eltört a cső, azt az egész utca gáz nélkül van itt mostan. Tudod, hogy főzök? Elmondom, leteszek két téglát, rájai az edénytet, benne a lábszárpörkölt nyersen, azt lehelem. Anyukát is befogtam, mert olyan tüzet tud okádni a csilisbabtól, hogy még az ötfejű sárkány is sírva könyörög a receptjér. Anyuka fedőneve Etna. Elfogyott a csilisbab, nem jött több, ugye, így a szájából semmi. Szóval, na hát, írdatlan állapotba kerültünk, el kell cserélni a lakást egy kisebbre. Mondom az uramnak a szituációt. Azt a tvakerja, hát ha hozhatja a tévét, meg a fotelját, neki mindegy, csak legyen mit halóznia. Ó, hogy a tengerisün szúrja ketté az epe hólyagadat, te here, te! Gondoltam magamba. Hát váltig néztem ilyen kégliket, tanáltam is egy faintosat, volt benne, két fél szoba. Az egyik a konyhának a fele, a másik meg a budié. És mindez 10 négyzetméteren. Hát elég az, elég. Ez még kihűlve is befűti anyuka, érted? Ha így megfelelő tartalommal etetem. Az is jó ebbe a kiglibe, hogy nincs se víz, se gáz, se áram ottan. Az ember lánya legalább nem csábul el, hogy felkattintsálja a villányt. Hát majd tekerjük a dinamót, meg veszünk a görög tüzet. Nem tudod, mennyi kilója most? Na hallod, mire összepakoltam a sok csetreszt, meg a rengeteg himi-humi dolgokat, hát leszakadt a derekám, leszakadt teljesen. Kálmán meg csak dirigenskedett, hogy mit, hova csomagoljak, hogy a vakond áson sérvet a köldökibe bele ennek. Mire imbusz kulcsa szétszereltem a IKEA szekrényet, gyerekek, perfekt lettem svéd káromkodású. Na, akkor értettem meg, hogy nem is akart Tercsi mama rosszat, mikor a bajszos Etelkának azt kívánta, hogy a küszöb legyen a legnagyobb bútora. A két bazi nagy mélyhűtőládát rágúrt niztam a rollerra, ám majd Jennifer kertolja a kislányom. Anyukát is szépen becsomagoltam, hogy tartsa a hőt. Hát volt azért egy ilyen hátsó szándékom is, gondoltam, ha már úgy néz ki a lepedőbe csavarva, mint egy múmia, hát ha komolyan veszi. Na, megjött a teherautó is, persze a sofőr nem segített pakolni, mert az is egy zsírsertés here, mint a Kálmán. Meg azt mondja, hogy nem emelhet, mert tegnap előtt rakodás közben leesett a mellbimbója. Mindegy, 3 napig pakoltam, szerettem, közben vezettem a háztartást, hogy ennek az amőbának adjak halózni. Persze a sofőr úrnak, vagy mi, annak is adta menni, úgy, hogy hallod, bekuckózott Kálmán mellé, és együtt nézték a sportot. Jenniferke átment ez idő alatt a barátnőjéhez, mert te bírja ezt a nagy rendetlenséget. Anyuka meg egész nap ütötte a fejét egy sakkfigurával. Kérdem tőle, hogy miért. Azt mondja, jaj gyerekem, te nem tudod. Most olvastam, hogy 2 dolog mozgassa meg a agyat, a sakk meg a box. Mi refer pakoltam így én magam a platóra. El lehetett róla mondani mindenfélét, csak azt nem, hogy szexszimbólum vagyok. Gyerekek, úgy néztem ki, mint egy bőrkötéses úszög, akit lenyelt egy macska. Kálmán felemelte a zsíros hátsóját, felgörgettük a teherautóra, azt úszgyi. Odaérünk, erre azt mondja a sofőr cimborájának, hogy forduljon vissza, mert ő bizony ilyen környéken nem akar élni. Na, hát ott aztán elgurult a gyógyszerem. Megemlékeztem a lepedőbe csavart jó édes anyádú és az összes felmenőibe A-Z-ig. Kálmán közbevágott, mikor épp levegőt vettem, azt mondja, asszony, nézz én már oda a templomhoz. Hát olyan környékre nem költözünk, ahol a templom előtt kidobó áll. Na, hazaértünk. Kálmán becsaszogott a szobába, mert kezdődött valami meccs. Anyukát kicsomagoltam, aztán kezdtem lecucolni a kocsiról. Mikor végeztem, bementem Kálmánhoz, kikapcsoltam a tévét, és azt mondtam neki. Ide figyelj, te mély lepény. Én kipofozom a lakást, de veled kezdem. Veled kezdem, ha nem vakarod le az enyvet a valagadról, és nem segítő te. Gyerekek, nem tudom, hogy mondhattam mindezt, de ez az ember úgy rámolt, mint egy kis angyal. Na, csumi!
1: Bak Szilviát hallhattátok, Jolika költözik címmel. Remélem tetszett mindannyiótoknak. Hát figyeljetek, füleljetek, érkezik Scooter Weekend, aztán egy kis másféle zene, Never Found You a dal címe. Indul is!

Hamarosan meghalljuk, mi rejlik az opera házban, és hát egy fantomot is fogunk mellé tenni. Mit szóltok hozzá?

közel fél óra múlva érkezik 18 órától 20 óráig Roli zenei káosza, aztán 20 órától 22 óráig Kézi és a Music Party.

hamarosan érkezik egy gyönyörű szerelmes nóta, egy Scorpions feldolgozás. A dal címe: Még mindig szeretlek.

Hamarosan érkeznek a Sexy Csajok, Pussycat Dolls, Buttons című zenéjükkel itt a Bitangyó Rádióban. Aztán érkezik egy úriember is, ugye, 18 órától 20 óráig, Ronnie és a Zenei Káosz.

Hamarosan megyünk bankot rabolni, mit szóltok hozzá? Érkezik Le Casa de Papel el professzor, Bella Ciao-ja, itt a Bitangyó Rádióban.

szürke kisegér már el is köszönt tőlem. Biztos megy bankot rabolni. Csak ügyesen. Ugye a film címe A nagy pénzrablás. Ez egy jó kis sorozat, ajánlom mindenkinek figyelmébe. Igen, izgalmas filmecske.

Ne felejtjétek, pár perccel belül érkezik a Ron és a zenei káosz. Maradjatok, tartsatok a fiúkkal az este folyamán, úgyhogy én utánam ők jönnek. Aztán érkezik Kézi is Music Partyjával itt a Bitangyó Rádióban.

Én ezzel a jó hosszú zenével kívánok mindenkinek kellemes estét, a továbbiakban kellemes zenehallgatást a Ronival és Kézivel. Érezzétek jól magatokat. Holnap találkozunk, 16 órától érkezek retro adással, úgyhogy nincs más, csak annyi, hogy hello bello! Köszönöm a megtisztelő figyelmeteket, füleiteket, holnap is várok mindenkit 16 órától. Szia voltam, hello bello!

Szép estét kívánok mindenkinek itt a Bőtangja Rádióban. Újból KED, azt mondja, hogy július, augusztus, szeptember, már októberben vagyunk, igaz, már mindjárt két hete. Október 13-18-ra, múlt 3 perccel a magyar idő szerint, mikrofon mögött újból Ronit halljátok. Mindenek előtt hadd köszönjük meg Színnek az elmúlt kétre fergeteges adását, további jó pihenést nektek. És akkor lássuk, ki bírja még szusszal itt velünk a Bitangyor Rádió chatfalán. Itt van, lássuk csak, menjünk lentről felfele, Zsuzsi, Nefertiti, Kata, Dutyi, Diri, Csámpásozi, Bubu 81, nem meg a két állandó robotunk, Artu, Ditu és Bobby. Itt vannak még mindazok, akik a porboletten.hu weboldalon keresztül hallgatnak minket. Itt vannak ebben face.com csetesek. És itt vannak mindazok, akik külső linken keresztül hallgatnak minket. Hát igen, most már itt az ősz. Tehát a háttérzene Vivaldi. És az ősz egy kis Melodic Techno verzióban. De nem kell félni, nem csak erről fog szólni a ma este, hanem jó zenéről. Szóval mindenki jó hangosak, tekerje fel azt a hangerőt.

Gondolom, Jennifer Lopez mindenki felismerte, legalább a hangjáról. Képet nem tettem be, tehát arról nem. Ne is keresétek a hátsóját. Na de haladunk tovább. Hangos-hangos, legyen jó zene. Legyen változatos. Innen, onnan, amonnan utazunk akkor egy kicsit, nem máshova, mint Törökországba, ahol remélhetőleg most egy kicsit melegebb van. És látogassuk meg együtt Isztambult.

Dulliról és az isztambuli Tabitangyo Rádióban. Nagy puszi Aeronellának is kitartást. Mivel haladunk tovább, ha már voltunk Isztambulban, ahol nem csak angolt beszélnek, de leginkább törököt is. Azt hiszem, hogy mondják, ha nem, akkor tévedtem, ez van. Nem lehetek szép is, meg okos is, de hát na, valamelyiket meg kell tartsam. Na, meg persze szerény is. Na, de a lényeg az, hogy elkezdenek törökül dumálni, úgy se értek semmit. Akkor jöjjön egy olyan dal, amiknek ennek se értem a domáját. Attól még nagyon jó. Szóljon nektek, Zabadák!

Ők voltak a Saragoza, a Benna, meg a Zabadák, meg a Karakák, meg mit tudom én még mi. Menjünk tovább, térjünk egy kicsit vissza az angolokhoz, azokat jobban értjük. Jöjjön Rednex! És nyissuk szárnyainkat! Mert jön a sas szelleme.

Ők voltak a Rednecks és a Spirit of the Hawk egy rádió mixben. És közben zen barátok is megérkezett a Bitöngő Rádió chatfalára. Érezd jól magad itt velünk? Ez itt a Zenei Káosz Ronival. Haladunk is tovább. Megyünk tovább Venga Boys-zal, még leegyszerűsítve, még egyszerűbb dumával, egyszerűbb szöveggel. A refrén csak valami olyasmi, hogy bum, bum, bum, bum, bum, meg nem tudom, még néhány bum.

Nőkutka, Venga Boys, ne meg a Bum Bum Bum. Aztán egy-két kihagytam, de lényegtelen. És hogy elnézem, Zen alig megérkezett, már is osztogatja a csokit. Gyertek a falra. Kaptok ti is. Na de megyünk tovább Jesse J-vel. Ha már így összemelegedtünk bum bum bum meg bent a szobában, akkor játszunk egy kicsit. Nagyon nem kell túl spilázni a dolgokat, egy kicsit dominózunk.

és forrósodik a levegő a Bittangó Rádió csatfalán. Ha kíváncsiak vagytok, gyertek, nézzétek meg! Ha nem, akkor nélküle maradtok, ez van, a ti vesztetek. Mi megyünk tovább Mark Ronsonnal és Bruno Marszal, ahol egy bizonyos hölgyről fog énekelni.

Dance Mania. A 80-as és 90-es évek

0: Úgy érzed, hogy a hangulatod hullám vasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pörögnének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Ott Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.
1: Ők voltak Mark Ronson és Bruno Mars közösen, meg az Uptown Funk. Menjünk tovább, mit szóltok egy kis drágosztyádin tégyön? Maya hi, Maya hu. Na de most egy kicsit másképp.

Ők voltak az Rics, Hónai Miri, na meg a Numera király itt a Bitongyó Rádióban. Na és akkor, hogyha már román dalról volt szó, igaz, magyarul énekeltek, hozok nektek egy lassúbb dalt, lassítani fogunk egy kicsit. Jöjjön egy dal a hulló csillagokról, aki előadja nem más, mint Pujá. Jöjjön, Stele, Căzătoare!

Gyögöt Puján, na meg a Stelek között Tuare. Ha kíváncsiak vagytok, épp arról énekelt, hogy milyen jó volt annó. Mikor még a fából loptuk az almát és megettük, úgy nem kellett megmosni. Az bio volt. Na meg a lényeg. Hiába van 5 csillagod. Azok a csillagok, hulló csillagok. Megyünk is tovább, nem mással, mint The Black Eyed Peas. És hey, mama, itt a Bütöngő Rádióban.

Black Eyed Peas és a Hey Mama. És hogyha van Hey Mama, akkor retrozunk egy kicsit. Kicsit szerelemről, ha van Hey Mama. Jöjjön abba! Na meg, amikor megcsókolta a tanárt.

Meg voltak az Abba Anna meg a When I Kiss the Teacher. De jó, most az az érdekes, hogy itt most nem arról van szó, hogy a férfiak álmodoznak arról, hogy a tanárnénit, hanem a hölgy volt az. Jó, nem a tanárnénit, hanem a tanárbácsit. Na menjünk akkor tovább egy kicsit ezen a fonalon, egy dal erejéig. Jön Sabrina és a Sexy Girl itt a Bétangia Rádióban. Nem kell félni, nem annyira boys.

Sabrina és a Sexy Girl itt a Bitangya Rádióban. Maradunk még mindig egy kicsit a retrónál. Hozom Fancy-t. És ha már volt tanár, meg Sexy Girl, akkor jöjjenek a szerelmesek.

Jazz. Fancy és a Lovers itt a Bitangya Rádióban. Ez még mindig a zenei káosz. És egy kicsit felpörgetjük a dolgokat. Jön nem más, mint DJ Alligator. Alligator. Na meg jön a fütyülős

0: with some baby.
1: DJ Aligaligator, ez volt a The Whistle Song. Hát Zen nagyon ajánlja itt a fagyit a csajoknak. Mi megyünk tovább. Én addig is az egészhez vágok egy pókerarcot.

Lady Gaga y su Poker Face. Y si te maro, fagiñola, solo duma. Hát itt már elfogyott a fagyi. Nem marad más, csak imádkozzak, hogy ne akarjak lemenni fagyért.

Ő volt nem más, mint MC Hammer és a Prey. Zen így folytatja tovább, nem tudom, hogy fogom a műsort levezetni. Összefejük a nyál a számban. Mondjuk a hétvégén is így szokott lenni. Na de megyünk tovább, nem mással, mint Gigi D'Agostinoval. Jön a blá blá blá egy kis dark mixben.

Gigi D'Agostino, Bla Bla Bla e Dark Mixman. Csak itt a Bitongyó Rádióban. Menjünk is tovább! Kíváncsiak vagytok a tortákra, gyertek a falra, mármint a Bitongyó Rádió csatfalára. Torta után torta. Már csak ránézésre is felmegy a vércukrom. Na menjünk tovább, nem mással, mint Ankával. És jön a Broken.

Evo Tanka és a Broken. Menjünk tovább egy kis feldolgozással újból. Nem másért, de itt a káosz áll. Zang, zung, megy, jön. Yeah, whatever, jöjjön Teddy Smith. És a Lose Control újból Dark Fakater Remixben itt a Bitangyó Rádióban.

Teddy Swims e Shall Lose Control e DJ Dark Remix Band. Haladunk tovább, próbáljuk tartani a ritmust, jön Ava Max, na meg a Spot, a Fake.

Ava Max és a Spot a Fake. És haladunk tovább, nem más sér, de nem sokára jön Kézi, aki majd indítja a Music Party-t. Addig is jön egy kis Aqua. Na és nem Barbie, hanem a vörös rózsák.

0: A Music Mixbox mikrofonja mögött.
1: MC Csaba.
2: Szombaton 12 órától és vasárnap 14 órától.
1: Music Mixbox MC Csabával a Bitangyó Rádióban.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
3: Pinocchio. És alig hangzott el Kézi spotja, meg is érkezett maga Kézi a Bitangyó Rádió chatfalára. Szóval készülődjetek, mert hamarosan indul a Music Party. Mi meg induljunk egy utazásra a világűrbe.

És látom, lassan gyülekezünk, ennek nagyon tudok örülni. Nefertiti is megérkezett a Bitangyó Rádió csetfalára. Úgy látom, Pista 67 is itt van. Mi már megyünk tovább, nem mással, mint Two Unlimited. És ez bizony maga az igazi, a hamisítatlan Bitangyó Rádió.

To Unlimited, The Real Thing, itt a Bitangyo Rádióban. Na és úgy a műsor elején egy kicsit beszéltünk a szerelemről. Én akkor David Guetta, és a szerelem ne engedj el.

David Guetta és a Love Don't Let Me Go. Na és akkor Kata kérdezte az imént egy olyan jó 20 perc, hogy jönnek easy, mondom persze, hogy jön. Épp most veszi be a kanyart. Gondolom autóval voltál. Ha nem, akkor tévedtem, de nem az a lényeg, hanem az autó a lényeg. Amiről tudni kell, hogy van olyan 4 szakasz, mikor működik. Azt mondja, hogy kezdi az, hogy szív. Jön utána sűrít. Egy kicsit lent tartja, ez a harmadik. Utána meg kipufog. Ebből mindenki azt ért, amit akar. De figyeljetek csak, beszéljünk egy kicsit tágabban erről a dologról. Mit szóltok hozzá?

Ő volt Subbase Monster, na meg a négy ütem. És lassan-lassan itt az idő, hogy átadjom a mikrofon nem másnak, mint Casey-nek, aki indítja a Music Party-t. Addig még egy kicsit maradjatok a káosszal. Jön United Nation, és az Out of Touch.

United Nation és az Out of Touch, és még egy dalt. Mielőtt elköszönök tőletek, ők nem más, mint az Erotic, úgyis jön hozzátok Kézi, és ettől a lemezsőmulótról biztos lecsúszik a bugyitok. Na meg a Max, tovább már tudjátok.

Erotik és a Max. Na de további élvezethez füléhetek Kézivel. Én megköszönöm mindenkinek, hogy itt vagytok ma este is velünk. A Bitangyó Rádió csatornán itt van még velünk Zen, Pista 67, Nefertiti, Dutyi Dili Csámpás Rozi, Bubu 81, Kéz a következő két óra műsorvezetője, de maga két állandó robotunk, Artur, Dito és Bobby. Hát kérem szépen, hogy elnézem, Zsuzsi tényleg elment fagyért. Itt vannak mindazok, akik a porboleten.hu weboldalon keresztül hallgatnak minket. Itt vannak evonface.com csetesek, köztük Áron Ella is. És természetesen itt vannak mindazok, akik külső linken keresztül hallgatnak minket. Velem legközelebb jövő héten, kedden, 18-20 óráig magyar idő szerint. Készítsétek a fejeteket, a nyakizmokat, mert jönni fog a hajrázás. Addig is további jó szórakozást kívánok Kézivel. Sziasztok!

Music Party. Music Party. Minden héten Kézivel, Kocska Zoltánnal itt a Bitangyó Rádióban. Minden, ami retro, és sok minden más, ami annak látszik. Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Bitangyó Rádió.

0: Music Party minden héten itt a Bitangyó Rádióban. A házigazda Kézi Kocska Zoltán.
1: Nos hát én akkor kellemes estét kívánok minden ritmus függő Bitangyó Rádió hallgatónak. Újra elérkeztünk a kedd este 8 órához, amikor is elindul a Music Party című műsor, amelyben hát jönnek a maximumra tekert retro és nosztalgia dalok, és ezek a dalok természetesen, ahogy eddig is, a legfrissebb ütemekkel lesznek megspékelve. Ma is játszom majd a műfaj legfrissebb újdonságait, teszem mindezt a megszokott módon 2026-os köntösben megfogalmazva, ahogyan eddig is minden kedden. A szlogenünk vagy jelmondatunk nem változott ma sem, minden más is lesz a műsorban, ami ennek vagy éppen annak látszik. Kedves Roni kollégának megköszönöm a kellemes hangulatot és a jó muzsikát, és köszönjük szépen eme két órát, Roni. Öveket most már tényleg bekapcsolni, ha eddig esetleg nem tettétek volna meg. A nevem Kézi Kocska Zoltán, indul a Music Party, amihez én nagyon jó szórakozást kívánok.
2: Figyelem! A műsort!

you, bro. This beat for you. És ez már a Music Party, benne pedig az első dal, DJ Kip az előadója, Real Bond a címe. Szeretném köszönteni azokat, akik itt vannak a cseten, többek között Zen, Pista 67, Nefertiti, Kata, Dutyi, Dili, Csámpás, Rozi, Bubu 81 és Roni kollégám. Üdvözöllek benneteket, jó szórakozást kívánok!

0: És hát természetesen üdvözlöm azokat is, akik kintről hallgatnak és nem jönnek be a csetre. Attila, neked is szól az üdvözlet. Tehát ez volt elsőként a Real Bond, és mint előadó DJ Kip. Real Bond. A folytatásban a második dal itt a Music Partyban egy ismert dal lesz.
1: Ez a Music Party. Music Party. Bitang Jó Rádió.

Na figyeljetek, kisiskolásokat kérdez a tanárnő. Gyerekek, tudtok utánozni állathangokat? Mondjuk a tehénét. Pistike jelentkezik. A tehén azt mondja, hogy mú. Nagyon jó, és mondjuk, mit mond a tyúk? Józsika jelentkezik. A tyúk azt mondja, hogy kot-kot. Nagyon jó, mondja a tanárnő. És ki tudja, mit mondanak a disznók? Móriczka jelentkezik. Az utolsó padból. Hát azt mondják, hogy jó napot kívánok, jogosítványt, forgalmit kérem ellenőrzésre. My bed is too big. A Music Party van a Blue System. És ahogy a múltkor mondtam, rengeteg olyan inspirációs dal van, amelyet az eredeti dalból loptak. Hát ilyen jön most majd.

Bitangyo Radio. Következő állomásunk Anglia. Ugye az előző részben Olaszországban jártunk. Ők már a Depeche Mode és az Everything Counts.

És hát már hiányoltuk kedves Lizát, mert ő általában az én műsoraimban itt szokott lenni. Természetesen mások műsorain is. Hát üdvözöllek, kedves Liza!

Ez a Music Party, az én nevem Kézi Kuska Zoltán, Everything Counts és a Depeche Mode. Természetesen 2026-os remixben.

Nos, a következő dalom a 90-es évek elejéről jön. Az előadója majd az AB Logic, és a dal pedig majd a The Hitman.

AB Logic és a The Hitman. A következő dalt pedig majd a cseteseknek küldöm. Egy nagyon jó kis mashup fog majd megszólalni. Mégpedig a két dal, amely majd benne fog szerepelni, az az Aqua lesz és a Barbie Girl. A másik dal pedig majd a Mambo No. 5 és Lou Bega. Tehát akkor a következő dal majd a cseteseknek, egy mashup. Húszóra 21-es perc van. Ez pedig a Bizangyó Rádió, benne pedig a Music Party.

0: Music Party Kézivel Kocska Zoltánnal minden kedden este 8-tól egészen 10-ig itt a Bitangyó Rádióban.
1: bitangyórádió.com

Hát ez a cseteseknek a Mambo Barbie Number 5. Lou Bega és az Aqua. Na akkor jön egy olyan dal, amely majd a külsősöknek. Hát ez a cseteseknek a Mambo Barbie Number 5. Lou Bega és az Aqua.

0: Na hát ez volt a De Bude Soare és a Nuit de Folie a külső hallgatóknak. És hát nemrégen indítottam egy rovatot, amelyben is popzenék szólalnak meg metal vagy éppen rock verzióban, és hát egy picikét ezt hanyagoltam, ezt a rovatot, és most meg fogom ismételni. Egy nagyon ismert dal jön rock verzióban, vagyis inkább szimfonikus metalban. Na hát akkor jön a dal, a 90-es évekből egy nagyon ismert dal jön.
1: Ez a Music Party. Bitang Jó Rádió.

És van egy érkezünk a csetre, ő János. Hát most nem késtél le, János. Jó szórakozást kívánok neked! A dal pedig, ami éppen szól, a Larger Than The Lie és a Backstreet Boys. Szimfonikus metal.

0: Ez volt a Larger Than Life és a Backstreet Boys. Egy picit másképpen. És ha már ilyen kemény dolognál tartunk, akkor jön még egy.
1: Itt a Jó Rádió.

Nos hát Biborka már elég régen fel van a cseten, de mivel nem köszönt be, hát így nem mondhattam be. Mert hát ki tudja, hogy akarta-e, hogy bemondjam. Lehet, hogy csak inkognitóba akart itt lenni. Úgyhogy most beköszönt, így hát bemondom, hogy megérkezett Biborka is a csetre. Üdvözöllek, és jó szórakozást!

Hát igen, egy picit másképp a Happy Song és a Babies Gang. Ez is 2026-os. Ez még mindig a Music Party, az én nevem Kézi Kocska Zoltán. Ti pedig a Bitangyó Rádiót halljátok. És ez a műsor egyébként minden kedden 8-tól egészen 10-ig este.

0: Na most a folytatásban egy nagyon ismert dal jön megint csak. 2026-os átdolgozásban természetesen. Ők majd a London Boys lesznek.
1: www.bitankyoradio.com.
0: És a dal pedig a Requiem.

és a következő érkező a csetre. Tök szár. Jó szórakozás neked is, tök szár.

fogom, hogy elnap. Na figyeljetek, kijön egy ember a templomból, és látja, hogy az útszélén egy koldus kéreget. Hát ad neki 100 forintot. Az Isten áldja meg magát, majd imádkozni fogok az ön beteg anyósáért. Az én imámnak foganatja van. Képzelje, egyszer elfelejtettem imádkozni, mert éppen berúgtam, és másnapra meg is halt szegény. Na itt van még egy 100-as baráton, aztán rúgjon be.

Hát igen, Liza, vicces percek, de én legalább nem ugyanazt hajtom mindig, hanem mindig valami mást. Legalábbis igyekszem mindig valami mást. Hát ez volt a Requiem. És akkor most jöjjön Peter Schilling a folytatásban 20 óra 44-es perckor. És a Major Tom.

Na kérem szépen, hát Kata üzeni Wolfinak, és pontosan így idézem, egy üzenet Wolfinak. Hol bujkálsz, Wolfi? Hát Kata, lehet, hogy előled bujkál.

Hát remélem, hogy mindenki jól érzi magát. Egy 80-as évekbeli dal jön új feldolgozásban. Mintha eddig nem ez szólt volna.

Hát igen, 1980-as évek, és a Modern Hungária szól, hogy szólj, hogyha kell. 2026-os elgondolásban.

A cseten továbbra is itt van velem Zen, Pista 67, Nefertiti, Liza, Kata, János, Dutyi, Dili, Csámpás, Rozi, Bubu, 81, Békatka, Bíborka és Tökszál, valamint Roni.

0: Következő dal egy olyan dal lesz, amely nem régen nagyon-nagyon nagy sláger volt, nagyon nagy divat volt egyébként, a tánc is. Majdnem mindenki ezt táncolta. Hát egy ilyen dal fog most jönni a folytatásban.
1: Bitang Jó Rádió.
2: Bitang Jó Rádió.

0: Program ajánló következik.
1: Italokáfé kívánságlista Tóth Wolf Attilával és a Bitangyó Rádióban. Kérje kedvenceit, vagy kedvenc dalait Italo és New Italo Disco, Eurodisco, High Energy, valamint Spacing dalokból. Szerkessze ön az Italo Café kívánságlistáját. Italo Café kívánságlista Tóth Wolf Attilával. Írja meg ön is az italocafe@gmail.com e-mail címre. Mit szeretne hallani Tóth Wolf Attila Italo Café című műsorában? Szerkessze ön az Italo Café kívánságlistáját. Kívánságlista Tóth Wolf Attilával az Italo Café című műsorban, itt a Bitangyó Rádióban. Italo Café kívánságlista Tóth Wolf Attilával. Italo Café www.italocafe.com Eurodance Mania.

0: Brothers Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei minden héten. Itt a Bitangó Rádióban. Eurodance Mania. A mikrofonnál Beatet halljátok.
1: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei. Itt a Bitangó Rádióban. Minden héten, itt el.
2: Program ajánló hangzott el.
3: Figyelem! A következő műsort fülhallgatóval ajánlatos hallgatni.
4: Na, hölgyeim és uraim, a reklám előtt a Gagman Style-t hallottuk PSI-tól, vagy PSI-től, vagy hogy mondják, de majd Attila biztos megéri, hogy mondják. És hát mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok a következő órához is, 21:01 van. Az én nevem Kézi Kocska Zoltán, ez pedig a Music Party második órája. És kezdésnek pedig World Hold On Bob Sinclair-től. Tehát akkor mindenkinek jó szórakozást a továbbiakban is.

Kata egyébként Wolfi üzeni, hogy nem bujkál, készül a holnapi vizsgájára. Hát akkor mi pedig sok sikert kívánunk, Wolfi. De hát ez szerintem nem a sikertől függ, hanem mondjuk úgy, hogy a szerencsétől és a tudástól.

És igen, Békatka azt üzeni, hogy inkább egy kalappal kívánjunk, inkább egy kalappal kívánjunk. Hát akkor egy kalappal kívánunk neked holnapra, Wolfi. Hogy mit, azt nem írta a Katka? World Hold On, ez Bob Sinclair. A folytatásban pedig jön egy 70-es évekbeli dal, 2026-os verziója.

tokyoradio.com. Ez a Music Party. Hölgyeim és uraim, a mikrofonnál Kézi Kocska Zoltán

Na figyeljetek, Pistike az útszélén áll és keservesen zokog. Miért sírsz, kisfiam? Kérdezi egy néni. Azért, mert anyukám azt mondta, hogy csak akkor mehetek át az úton, ha minden autó elment, de még eddig egy sem jött.

0: Minden, ami retro, és sok minden más, ami annak látszik. Különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban.
1: Na, a következő dal egy olyan dal lesz, amihez egy picikét hozzá is nyúltam. Ez azt hiszem, hogy 80-as évek, de javítsatok ki, ha nem.

0: Nos hát ez olyan hozzá, nyúlós Hot Stuff és Donna Summer 2026-ból. Egy újabb 2026-os 80-as évekbeli dal jön, 80-as évekbeli előadóval is, kérem szépen, hölgyeim és uraim. Na figyeljetek!
1: Bitangyó Rádió.

Közben Csámpás Rozi elfáradt, úgyhogy elköszönt tőlünk. Bár még megvárhatod volna a végét, mert nagyon jó dalok jönnek. Ha pedig mégis csak elmegy, akkor jó éjszakát kívánok neked. Ez az Lasting Love és Sandra.

gondolkodtam, hogy a következő dal mi legyen. Nos, hát én egy olyan dalt választottam, ami pihenésképpen fog jönni, hogy egy picit megpihenjen a fülünk. Egy nagyon kellemes dal a 80-as évekből, természetesen új köntösben. És képzeljétek el, egy hercegnő fog nekünk énekelni. Pontosabban a monakói hercegnő Stephanie.

0: Hát ez volt az Everlasting Love és Sandra. És akkor most jöjjön Stefani és az Uragán.
1: Bitangyó Rádió. Ha jót akarsz magadnak,
2: bitangyóradio.com.

Ha egy nő rámosolyog egy fiúra, a fiú elkezd azon gondolkodni, vajon a lány mitől látta olyan vonzónak. Ha egy nő rámosolyog egy 50-es éveben járó férfira, a férfi megfordul, vajon hol van az a jóképű fickó, aki tetszik a nőnek. Ha egy nő rámosolyog egy 80 éves pasira, az egyből elkezdi tapogatni a slicét, fel van-e húzva.

Na és a következőkben pedig folytatni fogom a rovatomat, amelyben is popdalok jönnek rock verzióban. Pontosabban egy magyar dal fog jönni, mégpedig egy szimfonikus metal verzióban. Egyébként ez egy popdal, egy nagyon ismert popdal lesz. Hát ez volt Stephanie de Monaco és az Oregon. Egyébként ez a Music Party, az én nevem pedig Kézikocska Zoltán, a Pitangyó Rádióban ez a műsor 8-tól 10-ig minden kedden.

szegény. És úgy látom, hogy Kata elálmosodott, vagy a gyógyszer teszi. Éjszakánk már nem lehet ilyen, de barátság. Úgyhogy elbúcsúzik, úgyhogy jó éjszakát neked, Kata. Éj.

Hát ez volt a Neoton együttes egyik dala. Valójában Éva énekelte és Ádám közösen. A Mansoni Code dolgozta fel a dalt szimfonikus metalban. Ez volt a Holnap hajnalig.

0: Bitangyó Rádió. Csak egy gombnyomásra tőled.
1: És akkor Italo Disco. Óra 27 perc van. És a Radio Rama. Hey, hey!

Bemegy az első cowboy az ivóba, lelövi a pultról az egyik sörös korsót. I'm Bob, mondja. Bemegy a második cowboy az ivóba, lelövi a kalapot a kocsmárosról.

Hey, ez a Radiorama. 21:31 van, és most belecsapunk a lecsóba, ha eddig nem tettük volna.

Ez volt a Pump It és a Grid 8 featuring Ari Vaila dala. A következő dal egy ismert dal lesz, mégpedig a Café del Mar, hogyha valaki emlékszik erre a dalra, akkor most, tehát ha nem emlékszik, akkor most meghallgathatja. Energy 52.

Mi a családi neve, katona? Kérdezi az őrmester az újoncot. Sarka! Nekem ne becézgesse magát!

21 óra 40-es perc van, Café Del Mar és az Energy 52. Na jönnek a... Most nem tudom, hogy megint csak segítsetek nekem, 90-es évek vagy 2000-es évek a következő dal. Gondolom B. Katka majd beírja a csetre.

Nos hát, ha nem ír senki, akkor elmondanám, hogy a Heaven a spanyol DJ és producer DJ Sammy, valamint a német producer Janu közös elektros tánczené feldolgozása, amely a 2000-es évek elejének egyik legnagyobb klub himnuszává vált, és most figyeljetek, a dal Bryan Adams 1984-es rockballadáját formálta át. Egy tempós Eurodance vokáltrendszé. Hát ez DJ Sam és a Heaven.

0: akkor 2000-es évekből 2026-os remixben a Heaven és DJ Sammy. Na most a következő dalt már játszottam különféle verziókban, ebben a verzióban még nem, és ez pedig Napjaink zenéje.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött Casey.

És jön az utolsó poén tőlem nektek ma este. Nos, a férfiaknak miért van mellszőre, a nőknek pedig miért nem? Hát azért, mert a férfiak lemásztak a fáról, a nők pedig lecsúsztak.

Hugh Girl és a többiek. Nem fogom most felsorolni, vannak elegen. Moving to the Sun című dala. Békatka, ne piruljál. És talán még két dal belefér a műsoridőbe.

80-as évek, tehát no, on One Night in Bangkok, Murrayhead. A következőkben pedig utolsó előtti dalom jön. Most már tényleg. Ez is egy nagyon ismert dal lesz.

Egy feldolgozásban Belinda Carlisle és a La Luna. És hát, hölgyeim és uraim, megint csak a kijelzőn ennyi és ennyi idő van. 21 óra 57 perc van, ami azt jelenti, hogy mára is bezárjuk a kapunkat itt a Music Party-ban. És hát nem marad már számomra hátra, mint hogy elbúcsúzzak. Remélem, hogy minden kedves hallgató jól érezte magát. És hát remélem, hogy találtatok olyan dalt, ami tetszett, és ami jó kedvre terített benneteket. Megköszönöm, hogy megtiszteltetek azzal, hogy itt voltatok a cseten, és hogy kitartottatok a végéig, és név szerint Zen, Nefertiti, Liza, János, Dutyi, Dili, B, Katka, Tökszár és Roni. És köszönöm azoknak is, akik kintről hallgattak, többek között Tóth Wolf Attilának. Hát ezek után már csak annyi van hátra, hogy mindenkinek kellemes további estét és jó éjszakát kívánjak, addig is vigyázzatok magatokra. Kézi voltam, sziaszt!

Music Party. Music Party. Minden héten. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Bitangyó Rádióban. Minden, ami retro, és sok minden más, ami annak látszik. Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Party-ban. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Bitangyó.

Music Party minden héten itt a Bitangyó Rádióban. A házigazda Kézi Kocska Zoltán.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Élő mixben. Csak neked. Csak neked. Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a

0: love is the answer.
1: A segítségedre van szükség.
2: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
3: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
4: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
5: Így jó lesz.
6: Ha felkészültél,
7: még több zene.

Radio, radio. Like this.

Mr. Stuart Kershaw.

0: A 80-as.
1: Kilencvenes évek.

0: Légy velünk te is, egy hullám hosszon.
1: Bitang Jó Rádió. Flip the script is in the house, come on. Flip the script is in the house, yeah. Flip the script.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Józanél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza! Így jó lesz.
4: Ha felkészültél,
5: még több zene!

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Az ön kedvencei. Otthon, otthon. Autóban. Vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

0: wanna wake up.
1: A segítségedre van szükség.
2: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
3: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
4: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
5: Így jó lesz.
6: Ha felkészültél,
7: még több zene.